Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

már! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Darkness Snoke's Calibur.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató

0: is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Davosi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk egybe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafé, vagy oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumba kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: az akkor... Nem, azt nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... a végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő be lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, és haza és, az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így éve kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy
2: mindenkivel.
3: A feleséget.
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszél a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy jelen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bár a családommal, hogy az a figyelem megvan,

0: az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gond, az tovább még a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Buli van a parton, a szabad strandon, velünk együtt dombol a nyár. Buli a vízben és fenn a stégen, szállj be, de is ennyi neked is jár.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Malentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot!

0: Doktoridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyő kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni?

0: rossz. Rendeljünk ketten egyet.
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indulj!

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható domén szolgáltató.

0: www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésrádiónkba. További információkért és a jelentkezés

0: Nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után

0: között. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Épít!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén harkát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi

0: Csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Dunahouse. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most kétfelé mozog, a megfizethetőbb az otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyő kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Péter, inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi

0: A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatíve szegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyő kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárás. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokument

0: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most így.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
0: Zsolti, téged a Non-Stop Mokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
0: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésre, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressz telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
0: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ezt bárki meg tudja tanulni.
0: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
0: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
0: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de

0: mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
1: Mindig van hova fejlődni.
0: Így van.
1: Mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
0: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, 2000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
1: De. És Malek Miki volt a mentorod.
0: Így van.
1: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
0: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
1: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
0: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
1: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
0: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
1: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
0: Nem, köszönöm.
1: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingre, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg azt, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen. És egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor igen. Ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúban a beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat
0: esküvő
1: csinálok.
0: Esküvő, igen. Ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott

0: Tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis... Ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek meg jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinál, nem diszik el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. De az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat, tehát

akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta, 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek, több százezres sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten, a csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneválról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikat az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét. Majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészség táblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZMP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a Kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZMP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait,
Az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlokegyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amelyben hatalmas szám mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-i tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-i erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország. Mi lesz ebből? Jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelviséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását, széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét, a tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat, szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen,
Amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott, felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a Hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os Hősök szellemi örökségére, az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik, hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de! A NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró,
Köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen Felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrari-k is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben az Átlátszó írt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach telepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Tadadadam, politikával. Bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációnkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet. Lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem.
mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája, jobban, mint valaha. A április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük klubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója, Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé, Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternalizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2 óra 6, 2 óra 7 óta, csak a politika volt a téma, most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni, helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság, streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra, Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek! Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennell üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordival. Megjelenés tehát május 1 HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén,
Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen el a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy azt tanúskodhasson egy Pegazus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállítókonvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbeütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenye ember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marx és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gump-ból ismert Seth Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad.
Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marchot, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen izé, az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12. Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Colosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a Gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12. Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15. Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pattinson, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseink magánélete kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni, méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jones a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigel Mora. Megjelenés május 16. Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a lista eddig a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellemű. Hoppá, műsorszám termék megjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ez be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy MÁV vonat, hanem hogy... Na,
2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanásveszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18, Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis hián derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Morgan, Bill Moldman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis hián az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzá a férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22, Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22, Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralt a társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22 szintén, ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Final, Downton Abbey a nagy finálé. A világ sikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése, a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25, Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25, HBO Max. Death of a Unicorn.
A neves színészek Paul Roth és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliasot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa vére, de mindenek előtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28, Sky Showtime. Raffa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat, mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új ott premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 perc, jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjait szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. 4 új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Like Kelly kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes Koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Kelly Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyen lemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Oh Mama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigi szünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítőt sem, mert az egészség, na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Helyesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most kétfelé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: High-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már.

0: természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

A Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Úristen, itt mekkorát szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up-to-date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod. Velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Olai Boyát hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem a mai adásban, már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MTJ-zel juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnétnek közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy nagyon... Szóval igen. Baromi nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, és személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában tehetitek tehát meg. Még egyszer a cím, 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről, ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is.
A Freddy The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg. Létrejöttében kulcs szerepet játszott Tom Hickel gyűjtő és Peter Freestone, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. A Vonzások és Választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Kolesár Stella és Mátra Jerik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagy Tétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, Cigánybűnözők, Meglakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hades Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni.
Tudom, ez egy ilyen random, meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk, kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a Vogue szerkesztősége, Anna Wintour és a filmesek között, és mi, nézők, valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Sex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy ha meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor elvesztek a hallgató, hanem így halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ear Bravis, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a Vogue és még sok más magazin kiadója, fia Jay Bravis, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek 1 milliárdos üzlete Benny Drames a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az ötrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizompontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki,
csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok. Viccesek, mellékszereplőköz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperkőz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott top figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estéi jel tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben. Több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikák Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkción pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak,
Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zelsen Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, hogy picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ezt nagyon jól visszatértünk itt a politikához, de már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kielvezheted a tavasz minden nap sugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mi a pénztárca, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Calvin tér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vininas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikót, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Calvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecskepresszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciek tere. A Szvihimoj békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasszezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható,
de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Klotild és Matild paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ. A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. Ötödik, Kis Lumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található meleg konyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rustyt, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, macsa és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávé kultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és étcsokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespálné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a, nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgai időszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóval, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Lénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Menekülttábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal,

0: elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Kávés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kap. Miért a média válogatott?

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: What we're saying.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

elavult. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.